0: Simba, nyota, nyota, Simba, nyota, nyota, Simba, nyota, nyota, Simba,
1: c'est DJ BDK qui mixe.